fil-25 ta' Lulju 2022. Qatt minsija u nfakra Marija, Carmena, Salvu, Vitor, Bosta Neppu, Giorgia, Paola, Marija, Carmena, Salvu, Vitor.